Εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσ